Shoo, shoo. Sexy-sex. Sex-sex. Tjue. To, null. Trettito. Tre, to. Trettitre. Tre, tre. Førtisju. Fire, sju. Elleve. N. Tre. Enkel tre. Trettisju. Tre, sju. Det er ingen telefon. Da tenker jeg meg et krav på en rekkesbingo.